megy út bácsmon, genuint szkmács, hogy jíget bádrum státko, Sandrin Ryu, és Charlotte Otterice Rat. Nesken új dabit szimágen, Terence Duff, Jamie Little, ge pure look genye blay. Ge megvint de megy út skag, ne új szwiden, mén zagabert ágon. Gute hoádragom szörni, Selena Hopachi.